Minekli, Mrs. Reno, Mrs. Gajdoš, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdoš. A 1940-es év, új év

0: igazad mogorva ellenőr kiszáll.
1: Meglapoltok, most lebuktok,
0: száz hibát talál. Kis kezébe csisszan át egy ropogós beteg, és az ellenőr úr hangja lágy a csicsereg, az ugye
1: nyugi, nyugi, nyugi, nyugi, nincs semmi baj.

0: lány, szólt a férfi.
1: Édes angyal, add a csöpnyi szád.
2: Ott nem él,
0: a lány fele,
2: de félek oly nagyon.
1: S megnyugtatták nyomban őt, amott a kis padon. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj.

0: van indul már a csiúcsikú harc. Megharapva orba vágva eldagad soport.
1: Kiütik egy ellenőrnek mind a fogsorát.
0: Állomáshoz érve már csak hápokba kiállt. Azt mondja, nyugi, nyugi, nincs a csendű baj. Nyugi, nyugi, nincs a

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Énye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen. Nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

égnői hajban, s az a baj, hogy ez a haj nem enyém. Ó, Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzánk, eltöröd mindig a legszebb porcelán, és annyit

Ősidőktől mai napig pánoktól alján pecik, pásztoroktól izőzökig ismerik és szeretik. Ha nem tudja, figyeljen jól, nem lesz abból semmi kár. Olyan ez, mint egy legenda,

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjé Dollinál veszi, vagy Dolly csinálja. Baros utca 102.

0: reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenéjét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Fridl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malevszky Oszkár. Valenciennes a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Roll de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvani a felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Hepehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

legszebb város, Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott

mindenki dollárt örököl. Epehúfás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy batyi lakodalom. Legszebb város batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

0: Is that what you heard, boy?
1: I wonder how.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Radio Budapest Hogy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endre. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szelecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula. Viccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

azok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Ha se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod te, Rozika, te, gyerünk a moziba, fe, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

Jó anyáink kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak, akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódultak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózsdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ez fújja újra Pest-Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor hírek következnek.
2: Merzeket, Gólar!

30 cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvicnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

sen dess ska se mig chop dom och senne chuvalira voltan gängit serete én haza kísértem minden este hétre és egy másik éppen nyolcra jött el érte.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, felé se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, de ne sokat már időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz. Feketét szerettem, szép volt, de kevés. Forró lángolt bennem a vad szenvedély. Hedes volt az ostrom, büszke szívvel állta, és mikor eluntam, bezárt két karjába. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, a szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, küzdj, hiszen

0: hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
1: Hallja, micsoda pesses ember maga.
0: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

snad tu přejde, snad se i zastaví, sama nevím. A tak jdem.

Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak. Nincsen többé szerelem, küldd vissza a levelem, elvárunk örök harag. Ha jössz felém, eldugom a fejemet, én akár egy struc, szolgálja pritz, pratz, pruc. Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak.

jó napot, én megyek, jöjjön kegyed, és ha nincsen jobb dolga, kísérjen el. Na én most hazamegyek, viszont kegyed, kérjen szépen meg, hogy hívjam hozzám fel. Taxi helyett jó lesz autóbusz, s megmarad nekünk egy pengő husz. Na jó napot, én megyek, jöjjön kegyed, kap majd otthon egy kis lapszot, aztán sluc. Most pedig következik az új tánc, a Black Hole.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembley-ben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

Un gulfund, nem érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éj a nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad hébe hóba egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sose hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik azt mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy azt mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj.

0: Kerékpáros, ne dobja el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: Es ist der gute Holanka Hochlandkaffee. Sie erhalten ihn täglich frisch geröstet in den drei Hochlandläden. In Stuttgart in der Königstraße 10a und in der Charlottenstraße 28, Haltestelle Olga-Eck. In Bad Cannstatt am Wilhelmsplatz, Eingang Marktstraße.

Öreg ember, nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár ez jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó, akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él, s akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem

0: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor.

német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor. Budapest 2.

barátomat a napokban újra láttam én, fiacskáját sétáltatta a hősök terén. Játszani a kislányokhoz küldte szüntelen, de a gyerek ellenkezve bömbölte, hogy nem. Mosolyogva álltam ott, mi ismerős a kép, mintha csak a papát látnám valamikor rég. Használt neki a jó tanács, nem lehet vitás, s 20 év múlva ő oktatja a kis Tóbiást, hogy ne légy olyan gyutyi-mutyi, nem nagy dolog

van. Azért van ész, hogy megálljon két pohárnál, kinek már elég. Azt mondják, hogy ókor-ókor nem árt, ha egy kicsi óbor száraz.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

szemébe vett nékem egy prímet, és gyöngyösen gyöngy is vár. Szabadkán, szabadkán egy rémkevés szerelem sok is vár. Ezért hát jöjjön velem a pillére gyarsan, kegyen lesz a sorsom, maga gyönyörű baba, da da da da. Elmegyünk a velencei szóra, bocsánat egy szóra, ugye maga hű. Hallgassa tiki-taki, hogy szokogat ki, tiki-taki, akár a pillére sen alokom ott is. Jöjjön velem a pillére gyarsan, kegyen lesz a sorsom.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Nektek tudnotok kell, hogy a Royal Bútor olcsó, jó részletre is kapható.

Kérem, hogy megérem, búzza nőtt a csapatéren, s újra fürdünk tejbe, bajba, majd ha szület lesz Tokajba.

a Vén-szigetre eljött a nyár, de minket együtt már nem talál, s a barna bőrű fáknál úgy lesem

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell. Mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj, tudni.

Bakkancsom régen újbál a fabotomon, egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért egy nyápic hős, az a sok kocatúrist, aki hármat gondol, ha

figyelj, te mula! Nézd csak, mit tud a Gyula! Sült a derette, sült a fam! Így érekelt nagy a fam! Sült a derette, sült a pim! Sült a derette, sült a pum! Lajosnak a nagybőgősnek fia született! Azt mondja a kontrás rája, szép csak igen csepp! Lajos rászól, hogy beszélhetsz, pán ilyen után! Hát mekkora!

Shoot a ratta, shoot a boom. Shoot a ratta, shoot a boom. Egyik nappal lumpirire rátámad a nő, hogy miért ül állandóan a kocsmába ő. Azért ülök, szól a férj, és csuklik egy nagyot, mert

oplokul egy hámlit ledobott. Eltalált egy nőt kiépve arra ballagott. Simek úr, bocsánatot kért, pardon asszonyom. Tévedés volt, azt hittem, hogy a mennyasszonyom.

Sűt a darab, sűt a darab, sűt a bum. Hármas ikret vitt a gólya, Práter utca 6. Elveszett a cím, így jajdult a kapu alatt. Hölcsint négy a vice szólt, és tovább pröcsözött. Vigye be, és ossza szét a társbérlők között. Sűt a darab, sűt a bum, Schustermeister ölelgeti ifjú hitvesét. Két inas úgy nézi, ezt akár egy szép mesét. Szól az egyik, jó lehetett, másik szól, na már, haroszol.

yoga, hanem te lennél fontosabb, ha nem törődnék vele sosem, csak magammal. Ha átgázolnék mindenen, a szíveden s a szívemen, elérnék mindent üres.

0: barát sosem csak magam van.
1: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.
2: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

mint egy koldus úgy állok az ablakod alatt. Rám köszönt a cimborám, a sápad néma hold. Ő tudja csak egyedül, hogy senkim sem

imádod ad most magának ez a kedves finom lány? De ha alszik, akkor bocsánat, hogy a szerenáddal felzavartam ön tevéd után. Pihenés kell önnek, tudom jól, hiszen ön oly szolid lény. De figyeljen nótám, miről szól, mennyi bölcs dolog van itt a dalban, szinte költemény. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva már a sorompó. Ne csókolj, csak akkor, mikor a párod kacsint rád, a tavasz és a csók csak jót ad, sose szégyeld magad hát.

a kakor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsát rózsás ajkán nyitva vár a sorok.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtő mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

0: tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385.
1: Figyelem, figyelem. Figyelem, figyelem. Fontos közleményeket olvasunk fel.

0: Pesten, kis Pesten, és Kino Budán, szól a nóta nyolc után.
1: Volt fényen Eszkobár falán, itt halkan csúcsottan a

0: szóra meglestem. Más se hallható.
1: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
2: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
3: A cucu engolja.

te vagy az az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen,

Devo gyors az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Landa myngre än körtalangerna kan man inte förbigå Lasse Gullin. Han har lyssnat en hel del på den allra modernaste jazzen och skriver gärna sina arrangemang i den andan. Han är även en av landets främsta solistbegåvningar och har barytonsaxen som huvudinstrument. Här kommer han nu som solist i sitt eget arrangemang av Godchild.

0: sie nach Haus. Dann sag ich nicht mehr Fräulein, dann sag ich nur noch Gerda, Liebe.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Akár!

mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: Nekem így van jó, nekem olyan lány volna jó, ki egy kicsi flörtre kapható, ki engem majd itt szólít meg, ne vigyába gyere ide csókolj meg. Ez egy kincs, ha ez nincs, nem is tudom, ki fogadja szívesen el a
1: kincsem nincs, tehát nagy baj tény.

0: Ist denn der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
1: Es ist nicht der Mond, er ist nicht so blau. Und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
2: Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.
3: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
4: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
5: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
6: Cserél lesz a nevem, én a sert megérlelem.
7: B egy vitamin ő, egészség és erő.
4: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
8: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
9: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

vasárnap. Az ember örül az ágynak, oly boldog mosolyog, hargyog motorog.

0: mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Hallo, hallo, liebe Jazzfreunde. Hier ist das Helmut Zacharias Quartett. Sie hören die Uraufführung der ersten deutschen Komposition im Bebop-Stil von Helmut Zacharias.

egy kislány, Albert Irsán híres volt a főzte. Túrós csúszát, hízott rucát, legjobban ő főzte. Megöleltem a leányt, nem orrolt meg érte, hogy megkértem másnap délben, meghívott ebédre. Fesós volt a levesem, szerelmes a kedve.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

messze van, ide Pil is, ott minden lány, én rám Pil is, hely, hely, ebből származik a baj. Nem messze van, ide Vecsés, ott az élet, csuda mesés, hely, hely, ebből származik a baj.

messze van, ide fül is, ott minden lány, én rám dil is, sajhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csudamesés, sajhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest, de én nékem nem kell már csak fest, fest, fest, fest. Nem messze van, ide Pilis, ott minden lány, én rám Dilis, ott sejhaj, most lesz igazi ricsaj.

Que des, Nemeli. Igen, a csókok vattüzében égek. Forró éjszakán beszélve, de néked

gyötörlek, kívánlak, gyűlöllek, imádlak én. Ölellek, megöllek, halálra.

Egy dal dudoltam, kérem, otthon a vén zongorán. Nem hagyott nyugton vérem, ez volt a baj talán. S most itt ülök kifestve, előttem pesgős pohár. Ezt játsza minden este, Uri lány, a zongorán. Nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel. Ez az élet nekem már nem kell. Könyörgöm tovább, ne gyötörjön, ne hatoljon és ne ötöljön, hiszen úgy is tudom, hozzám jön. Tán addig várjak, míg három unokának nagypapája lesz, és mind a

0: Jaj, jaj. Nem bírok a bolond, szívna még ma sem felel, igennel, ez az élet, nekem már nem kell.
1: Könyörgöm tovább, ne gyönyörgöm, ne hatoljon és ne

0: még három unokának nagy mamája lesz, és mind a három bájos kis unokának nagy szakála lesz. Jaj, jaj, jaj!
1: Nem bírok a bolond szívemmel, ha még ma se felel igennel. Ez az élet nekem már kell.
2: Éljen a jó élet!
3: Éljen!
2: A kedves élet!
4: Mi történhetett ez alatt, szopfos?

0: róka, ha bennem van. Két napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy gyagigám, de ha volna tíz, egybe sem menne le szódavíz. Míg egy árva hordó van, pepitára iszom magam Bordóban. Ha még jazz van és szesz, minek igyam Dunavizet, pláne, hogyha van kifizet szívem víg. Iszom még, végetetnek a zenének, s hazamennek a legények.
1: Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsik a csakocsonyás a Miskolcon.
2: Follow us on Facebook.

otthon a rozoga bárka volt, míg a vízözön idején vándorolt. 40 napon át nőtt a víz, nőtt a gond, minden társbélője állat volt. Noé folyton azt leste az angyalát, hogy a mennyezet jaj, mikor ázik át. Egyre csak esett, s ez nem egy nagy öröm, hisz nem utca vál egy vízözön. Ám a Noé élete ott mégis vígan folyt,

mások is dicsérem a szemét. Lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó. Mert hiszen kis szívem az igazat, fogadni nem való. Az a baj, hogy nem való.

az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó, mert hiszen kis szívem az igazat, tagadni nem való, az a baj, hogy

De. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan.

beszélik, a lányokról hogy ne mondjanak. Bár amiről álmodoznak, új csekély dolog. Egy kis autó, egy kis víken, egy kis alkalom, és a többi mind csak rágalom. Lábuk néha megmettették, szívük jó, karjuk puha és a szájuk csókolni való.

úgy is elhagyják az intézetet. Legalább megbecsülhetnék magukat az utolsó estét. Micsoda modor ez!

0: tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

Elém nyitott, abból állít hitbetű. Az a baj csak ír róla, hogy egy kis és idő. Jeruzsálem nyáron hűs, Jeruzsálem télen hűs, Jeruzsálem télen nyáron tavasszal mindig.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Tripla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.